0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, én Bányi Kriszta vagyok, és kezdődjön mai magyar adásunk. Hogy vajon mi lesz a sorsa az EU regionális támogatásainak, és miként érinti ez itt a határrégióban mind a burgenlandi, mind a magyarországi projekteket? A Régiók Európai Bizottsága elnökét kérdezzük majd ennek kapcsán. Az azbeszt kérdés is átnyúlik Magyarországra, ahol most egy újabb szakaszba lép a kármentesítés. De a legújabb hatnyelvű televíziós adásunk, a Vir is egy újabb résszel jelentkezett. Hogy ebben mit láthatnak, azt is elárulom. Kidönt majd a jövőben az EU támogatási alapjaiból származó milliárdok felhasználásáról? A tagállamok vagy a régiók? Ez a kérdés állt a középpontban tegnap, amikor Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottsága elnöke Burgenlandba látogatott. Sok projekt attól függ, hogy Európa a jövőben hogyan támogatja a régiót. Jelenleg úgy tűnik, hogy a kohéziós politika lenne az új uniós költségvetés egyik legnagyobb vesztese, állítja Tüttő. A Régiók Európai Bizottsága elnökét Palágyi Zsófia kérdezte.
2: A kohéziós politika, ami az egyik legfontosabb politikája az Európai Uniónak, hogy tud ez jól működni, mert ugye ez egy beruházás politika, ez a kohéziós politika, a mai költségvetés egy harmadát adja. Akkor működik jól, ha olyanok tudják megtervezni ennek az elköltését, akik konkrétan ott élnek abban a régióban. És ez azért mondjuk regionális politikának, mert itt a régiók szólhatnak bele, régiók vezetése döntheti el, hogy az adott forrásokat hogy lehet a legjobban hasznosítani. Nem csak az adott régióban, hanem régiók közötti együttműködésben. És ugye ez pont egy határmenti régióban. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye itt össze szeretnénk kötni a régiókat, ugye össze szeretnénk kötni az osztrák régiót a magyar régióval, és van egy csomó ugye olyan természeti kincsünk, amiről csak együtt tudunk gondolkodni. De mindezt messziről, tehát akár Budapest, mint Bécs nincs olyan messze, de hát azért akár Budapestről, akár Bécsből, de Brüsszelből pláne megtervezni és megérteni, hogy mik azok az itteni finomságok, amik be kell fektetni, akár iskola, akár egészségügy, akár út, akár ivóvíz, akár csatorna, akár vidékfejlesztés, akár a borvidéknek az életben tartása, akár turizmus, ez akkor működik jól, és egyébként jól működik, ha azok tervezik, akik konkrétan felhasználják, megvalósítják, és akiknek el kell jutniuk A-ból B-ba a közös európai célok fele.
3: A LIFE projekt miért egy erős példa egy jól működő regionális összefogásnak?
2: Ez egy izgalmas része az EU-s támogatási rendszernek. Ezek főleg természetvédelmhez kapcsolódó programok. És ugye itt a Fertőtó partján gyakorlatilag, ugye ez egy közös természeti kincsünk, ráadásul elég egyedi természeti kincs, pontosan a szikes talaj miatt, meg a szikes volta miatt, ebből nagyon-nagyon kevés van az Európai Unió területén. Nagyon különleges élő világ az, aminek ez helyszínt ad, és ugye ennek a védelme úgy döntött a közösségünk, az európai közösség, hogy ez fontos, de ugye úgy nem lehet megvédeni tavat, és ugye itt nem csak a tóról van szó, hanem ugye itt a környező élő világ, ez egy rendszer, vízrendszer, a határok nem vágják el, akkor lehet megvédeni, és itt főleg víz visszatartásról beszélünk, meg víz megtartásról beszélünk, meg természetvédelemről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy együtt kell élni a mezőgazdasággal, együtt kell élni, egyébként van egy csomó lakott település, ha erről együtt gondolkozunk. És ugye pont ezért jók az úgynevezett ilyen interregionális programok, és ezért jó egy LIFE program is, mert ugye itt nem csak a önkormányzatok vesznek ebben részt vesz önkormányzat, ebben részt vesz szakminisztérium, ebben részt vesz a civil szervezet, tehát a WWF is részt vesz benne, tehát csupa olyan szereplő, akinek dolga van vele, részt vesz benne egyetem. A LIFE ezért izgalmas, egy csomó olyan szereplő jön be, akinek dolga van, gondolkoznia kell róla, meg kell valósítania, ötlete van, és egyébként mindig az összes ilyen programnak része, hogy valahogy a lakosságot is próbáljuk meg bevonni, nem csak a tervezésben, hanem utána a fenntartásba is.
1: Az azbeszt terhelés miatt a Magyar Péter miniszterelnök vezette magyar kormány elrendelte a nyugat-magyarországi Szombathely Olatplató városrészében található kavics burkolatok eltávolítását, derült ki tegnap egy magyar kormányzati sajtótájékoztatón. A miniszterelnök bejelentette, hogy az ügyben új egyeztetést kezdeményez Christian Stocker ÖVP szövetségi kancellárral, mivel a közös munkacsoport eddig nem jutott előre. További részletek most Kelemen Dorottyától.
0: A magyar kormány az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményei alapján úgy döntött, hogy eltávolítják a szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi Platóváros rész érintett útjairól, hangzott el a magyar kormány szóvívő sajtótájékoztatóján. Az aszbeszt ügy kapcsán Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb, sürgős, kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral. Szombathelyen az aszbeszt botrány 22 utcát érint, amelyek környékén 1500 lakos él. A számítások szerint 84 ezer tonna aszbeszt tartalmú kavicsot kell eltávolítani, a teljes költség nettó 3,6 milliárd forint, vagyis több mint 10 millió euró lesz. Magyar szerint a munkálatok legkésőbb 1-2 héten belül megkezdődnek, és azokat fedett körülmények között fogják végrehajtani. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta azt az elvet, hogy az aszbeszt szennyezés okozója viseli a felelősséget, és így a költségeket is. Ezzel összefüggésben megemlítette a burgenlandi kőbányákat, valamint Burgenlandot és az osztrák köztársaságot. Minden munkamenetet és az összes költséget dokumentálni fogják, amelyeket a magyar állam előzetesen finanszíroz.
1: Egy újabb hatnyelvű víradás volt ma délelőtt látható az ORF 2-es csatornán. Ezúttal meglátogattunk egy gyógynövénykertet a Tájavölgyben, bemutattuk önöknek Olga Pasztékova művésznőt és Markus Jóslő írót, ellátogattunk a Csatelbergi Kőmúzeumba, illetve betekintést nyújtottunk a magyar népcsoport kulináris titkaiba, és részt vettünk a Rosenthalban megrendezett Szent János paraszti ünnepségen. Na de nézzük egy kicsit közelebbről a magyar riportot, amelyet ugyan már láthattak az Agyisten magyarok legutóbbi adásunkban, de biztosan akadt hallgatóink között is, aki lemaradt róla. Legyen benne mazsola vagy sem? A Somlói Galuskával kapcsolatban eltérőek erre a kérdésre a válaszok. Abban azonban mindenki egyetért, hogy ez az egyik legnépszerűbb magyar desszert. Az eredeti receptet és az elkészítés fortéjait azonban már csak kevesen ismerik. És talán azt sem sokan tudják, hogy a hortobágyi palacsintának nevével ellentétben valójában semmi köze sincs a Hortobágy régióhoz. Mindezekről a kulináris titkokról szólt a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület főző délutánja, ahol Weber Katalin kolléganőm járt.
4: Lehet rafináltan pikáns, vagy egyszerűen édes. Ilyenek a magyar konyha ízei. És a legjobb, ha mindezt társaságban élvezhetjük, mint a Panon kulináris sorozat workshopján. Ezúttal hagyományos magyar ételek készülnek, Somlói Galuska és Hortobágyi Palacsinta.
5: Először ettem hortobágyi palacsintát, amikor a debreceni nyári egyetemen voltam. Ott meghívtak engemet, és akkor elmentünk a vendéglőbe, és ilyet még sose ettem. És az volt, ilyen élményem nem volt. És akkor megismerkedtem ezzel a hortobágyi palacsintával, nagyon finom, és kíváncsi voltam, hogy hogy készítik, és azért eljöttem máma.
4: A hortobágyi palacsinta minden csinyát, binyát elsajátíthatjuk Kozorics Zsolt hobbi szakácstól.
6: Mindenféle húsból lehet, eredeti recept az csirkecombból van, de lehet egyébként sertéshúsból is csinálni. Ezért van az, hogy nagyon sokan maradék ételből csinálják, éttermek is azért veszik föl, főleg mert egy kis pörkölt marad, vagy sült hús, abból is meg lehet csinálni, nem az igazi, tehát ezt csirkecombból kell csinálni. Ez egy előétel, vagy akár főételként is lehet használni, tehát vastagabb palacsintát fogunk sütni.
4: Amíg a pörkölt rotyog, addig a somlói galuskához is elkészülhetnek a piskóta alapok.
6: Egy vaníliás, egy diós, egy csokoládés, és valaki már egy kávés alapot is süt hozzá, de ezt mindig frissen kell sütni.
7: A lisztet, meg a kakaót, meg a lisztet és a diót is előtte össze kell keverni, hogy elkeveredjen rendesen.
4: A két étel közös vonása, hogy nevük nem a földrajzi származásukra utal. Mindkettő az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült, és azóta is népszerűek.
8: Hogy szereti legjobban, hogy a somlóiba sokan nem raknak mazsolát, sokan kell...
9: Annak bent kell lenni és sok rumba.
4: Amíg a mazsola a sok rumban ázik, addig elkészítjük a hortobágyi palacsintánkat.
6: nem csinálunk húskrémet, mert ez nem gusztusos, úgy kell összeaprítani. Tehát ez is a receptnek a lényege, hogy amikor már megpuhult a pörkölt alapba a hús, akkor az finomra kell vágni, mert jobb az állaga, finomabb. Nem jó, hogyha húskrémet csinálunk, mert az olyan, mint a májkrém.
4: A közös munka után kezdődhet is az első kóstoló.
9: Na, ilyen fincsi recept otthon nem volt. Ez nagyon jó dolog. Azért vagyok itt, hogy meglássam, hogy hogyan sütik és hogyan főznek, akkor otthon meg fogom én is próbálni.
1: Ha tehát szívesen megismernék a tippeket a receptekhez, akkor azt a legújabb víradásunkban megnézhetik, amelyet vasárnap, július 19-én 13 óra 35-kor az ORF 2-n, majd pedig a jövő héten kedden 8 óra 30-kor az ORF 3-as csatornán ismételünk meg.
10: Időjárás.
1: Helyenként még esőzések és részben heves zivatarok is előfordulhatnak. Ezek azonban az este folyamán alább hagynak. Az éjszaka száraz, gyakran tiszta lesz, a hőmérséklet pedig 20-16 fok közé csökken. Holnap, szombaton többnyire ismét napos lesz az idő. Észak-Burgenlandban hosszabb ideig süt a nap. Felhőmezék is áthaladnak azonban, és délután, főként Közép- és Dél-Burgenlandban néhány esőzuhany és zivatar alakul ki. Északon élénk északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 és 32 fokig emelkedik, helyenként párás lesz az idő. Mára ezzel ismét adásunk végére érünk, de még a német nyelvű hírekig forgatok egy Koncsuzsa dalt, ami nem más lesz, mint a Város fölött. Ezzel is szép estét kívánok, holnap várom Önöket újra, a mikrofonnál Bány Kriszta búcsúzik.